kiolonge juma amosi so mwenen kakenya omira shusai siet endama notori Sylvia Naini aka Silu Silu kintengen nekintayolomba orovianim na kitio yuto ikireta.